0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ egyetemben.
1: Taifeng Beiyu, Nihao, Nijia Bawei.